Nummer fem. Nummer fem. Syttifem. Sju. Fem. Tjueni. To. Ni. Førtini. Fire. Ni. Sekstitre. Seks. Tre.